En Sénég, nek Kaka, nek Barapolo, nek Valiwa, nek Pilibo, nek Ké, vie nek Noué, nek Awoum, nek Akakwe. En Sénég, garçon nek Afred. En Sénég, yo ka montre avedwed. Nek Aïka, Damye, Wawi, nek ki ka pêche l'ambiance pri pri. Otilan Kenye, akasamo vani, akamange matete.